来。阿龙基，阿国龙基，来付钱注意，别钱就把那个钱喂，来。La Tropicana number one. Aïtien Gonzaoui. Kekekekekei. Chebem, chebem, chebem. Chebem, chebem, chebem, chebem, chebem.